Még egy dal a közelmúltból. 2021-et írtunk az elmúlt percekben. Tolvaj René és Lotfi Begi, no meg Rácz Gergő következik. Ó, te!

0: És most! Együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Gondolom sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor ezzel is így indult a poptarisznya az egykori Petőfi Rádióban. Azoli Negro, ebből készült a szignál, ez a No Tango Tiempo. Ezzel köszöntöm a Bézs hallgatóit is, és persze mindenkit, aki éppen most kapcsolódik az adásba, szóval ez a No Tango Tiempo és az Azoli Negro.

Ez volt a No Tango Tempo, Azoli Negro nagy-nagy sláger, ebből készült egykoron a Poptarisznya szignálja. A folytatásban ez már a Smokey egyik nagy klasszikusa. Lay back in the arms of someone. Smokey.

Szóval emotional, ez volt az elmúlt percekben Whitney Houston. Listen to my radio. A Rádió Bézsel együtt szól a poptarisztja.hu. És benne most a Louvre. Ez a Trojan Horse. És a Louvre.

Anthony Dominic Domino, ez volt az ő teljes neve, ebből lett a Fats Domino. Amerikai énekes, zongorista és dalszerző volt. Jellegzetes hangjával, zongorajátékával jelentősen hozzájárult a rhythm and blues és a rock and roll jellegzetes hangzásához. Már Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard és Jerry Lewis előtt is a színpadon volt. Született 1928-ban és 2017-ben halt meg Fats Domino. És ez már a Vanity Fair. Early in the morning.

Ez volt az Early in the Morning és a Vanity Fair fantasztikus lágere, amit oly sokan dolgoztak fel. Ez pedig az eredeti magától a szerzőtől, bár igazából Katarina Valentétől lett ismert ezen a világon, főképpen Európában. A szerzőt úgy hívják, hogy Paul Madison. Ez a personality.

Ő volt maga a szerző Pomba Dizon, és ez volt a Personality, ami Katarina Valentétől lett igazából Európa hírus láger. Most pedig Marcelina és Demjén Ferenc duettje következik. Repüljünk át az életen.

Repüljünk át az életen Marcelina és Damien Ferenc énekel. Egy különlegesség. Ez a Hungária. Az eredeti Nagy Hungária, ahol most nincs ének, csak fantasztikus gitárjáték. A dal Kékes Zolié, az együttes sajnos már nem élő egykori kiváló gitárosáé. Ezek

Én hajnalban nem igazából szeretek ébredni. Legfeljebb lefeküdni. És átaludni az egész napot. Anita következik. Ez a hajnali ébredés.

0: Ez volt a hajnali ébredés és Anita. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétót László.

Ez volt a Juventus. És ez volt a Dá-Dá-Dá-Dá. A folytatásban a Maywood. A 80-as évek elejéről, a nagy diszkó korszakból. Late at Night. Maywood.

Late at night. Ez volt a Maeve Wood. A folytatásban pedig Johnny és Roseanne Cash. Ballad of a Teenage Queen.

Ballad of a Teenage Queen, Johnny és Roseanne Cash az elmúlt percekben. Két szupersztár egy lemezen, Mark Knopfler és Chet Atkins. Ez a Poor Boy Blues.

Power by Blue. Mark Knopfler, a Dire Straits fantasztikus gitárosa volt, amíg volt Dire Straits. Most is kiváló gitáros, és készített egy lemezt egy másik zsenivel. Kit úgy hívnak, hogy Chet Atkins.

0: Ez volt a B2 Show B2-t Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió B-s közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy hét múlva folytatjuk, búcsúzom a B-s hallgatóitól. Az Ottaván egyik nagy slágerével. Ez a Crazy Music.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétósó, itt a poptarisja.hu-n. Remélem, akik velem tartottak, jól érezték magukat, és várok mindenkit vissza egy hét múlva szokott időben, akkor is természetesen lesz itt a poptarisja.hu-n a csütörtöki napon Bétósó. Ami az időjárást illeti, a leghidegebb ezen a héten éppen a holnapi napon lesz, akkor mindössze 18 fokot mutatnak majd a hőmérők, és hál' Isten jó sok eső is ígérkezik, remélem lesz is. Aztán utána szombat, vasárnap, hétfőket, szerda már megint emelkedik a hőmérséklet 22, 23, 24, 25 fokra, és aztán, hogy mit hoz majd a jövő, ezt jövő héten csütörtökön, amennyire lehet, megpróbálom majd elmondani. De most minden esetre marad a búcsú, remélem, hogy jól érezték magukat, és találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznye.hu. Poptarisznye.hu. A Retronet Rádió.
0: Jó szórakozást!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán on neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.naptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hát akkor kérem szépen megérkeztünk. A vonalban Károly Józsi állandó szakértőnk. Szervusz, halló, halló, nem jó reggelt, jó napot!
1: Szervusz, Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát most én nem ismétlem el még egyszer, hogy mi mindenről volt szó már itt a műsor kezdés óta. Aki hallgatott minket, az úgy is meghallotta, aki nem hallgat, az meg most meghallgat mindenféle érdekességet. Hát egyről nem beszéltem, mert itt van ugye atlétika, kézilabda, kosárlabda, minden az égvilágon. Egyről nem beszéltem a Magyar Labdarúgó Kupáról, pedig, mert nagyon-nagyon sok meccs van, és mindenféle osztályból, innen, onnan, amonnan, de én azt hiszem, hogy azért itt is lesznek érdekes meccsek. Már például ma egy órakor a Fradi játszik, azt hiszem a Debrecennel, a Deac-szal.
1: Igen, hát Debreceni csapat ő is, csak ugye ez a kisebbik Debreceni az egyetemi csapat, de hát ugye Kondás elemérül a kispadon, várják nagyon a Fradit. Szerintem egy érdekes jó mérkőzés lesz.
0: Hát a másik pedig, ami szerintem szintén érdekes lehet, az is ma, hiszem már, a Kazincz-Barcika Paks.
1: Hát igen, de ott ugye a Barcika nagyon meggyengült, de hát biztos, hogy egy jó kis meccs lesz az is.
0: Hát ez a kupa most eltart egy darabig, úgyhogy annyi meccs van. Én nem számoltam meg, illetve nem tudom fejből, hogy hány csapat van ebbe benne. De
1: szerintem most a legjobb 64 között vagyunk.
0: 64, de, ez az.
1: De igen, de nem vagyok benne biztos, de szerintem a 64 között vagyunk, akkor ugye 32 mérkőzés.
0: Igen. Hát akkor ez így nagyon jó. Na most a másik dolog, amit mindenféleképpen akartam még mondani, hogy az az atlétikai világdöntő, szóval ez egyszerűen fantasztikus, nem tudom,
1: hát
0: mennyire nézted.
1: Igen. Még persze, hogy nem értem volna, hogy itt azért a kanadai Kacberg azért a kiesett hatalmas meglepetése a kalapács dobásával, az első két kísérlete nem volt jó, úgyhogy a magyar fiú második helyezést ért el, parádés eredmény, de hát ugye a Molnár Attila is döntőbe került, követem az atlétikát is, nagyon szeretem, meg hát az, hogy egy ilyen rendezvényt, egy ilyen szintű világrendezvényt itt Magyarországon, Budapesten meg tudnak így ilyen formában rendezni, ez minden elismerést meg.
0: Hát ez és mondom, és hát jól szerepelünk, a futósrác is, akkor Halász Bence második lett.
1: Igen, Halász
0: úgyhogy
1: igen, le a kalappal a srác előtt.
0: Meg hát a Luca, meg hát szóval nem sorolom én elé, de mindenféleképpen.
1: Igen, meg amit kihagytunk a múltkor, amiről nem beszéltünk, ugye volt a Cokka világbajnokság is.
0: Ja, tényleg.
1: Ugye az is zajlott, és ugye Magyarország sajnos nem jutott be a érem csatákig nem jutott el, de ugye fantasztikusan szerepelt, és a világ elsőtől esett ki szétlövésben, de előtte azért Angliát 3-0-al megverte, úgyhogy fantasztikusan játszottuk a sárcok, követtem őket is végig.
0: Hát ez mindenféleképpen nagyon-nagyon. Hát szóval, hát vannak rossz hírek, jó hírek, de minden esetre az egyik az, hogy a Liverpool női együttesének korábbi edzője öngyilkos lett, hát mindegy, ezt vizsgálják. De a másik, hogy egy hatodosztályú csapatnál egy 22 éves lány lett a fiúknak az edzője. Szóval ilyenek is vannak mindenféleképpen.
1: Hát a futballvilága képes produkálni csodákat
0: és persze.
1: Újdonságokat, úgyhogy ez a tépséges.
0: Ez nagyon jó. Na most akkor azt mondja, hogy azért nézzük meg, hogy mi újság a Fradi házatáján, és ezt azért jutott eszembe, mert egy újabb nagyszerű játékos megy el Győrből. Szóval mi hír van a Fradiból?
1: Hát a Fradinál egy picit most ugye ilyen nyugodtabb időszak következik, most van ez a kupa mérkőzés. A nyugodtabb időszak a pályára gondolandó, nem a zöld asztalhoz.
0: Na ja.
1: Képzeltem, ugye ott van ez most egy szektorbezárást kapott a Fradi, de ez még nem a molinózás miatt van, ez még egy
0: Korábbi meccs, igen.
1: Igen, azt hiszem talán Puskás elleni mérkőzés miatt kapott egy szektorbezárást a Fradi, a Molinók miatt még nem volt,
0: na.
1: Szerintem.
0: Na, de most mit szólsz ehhez a Molinó dologhoz? Hát ott mutogatták végig.
1: Kín vagyok személyesen, és én ezeket a hát ugye ez a molinózás, ez nem egy új keleti dolog a Fradi szurkolói
0: között. Hát azt tudom.
1: És én azért szoktam egy picit így archiválni dolgokat a lelátón, és levidogottam ezeket a molinókat is, és a social médiába feltöltöttem ezeket a videókat. Hát ez a elhíresült, vagy a leghíresebb molinózása most az Újpesten, a Ferencvárosnál, nekem a legnézettebb Facebook bejegyzésem volt, szerintem ilyen 200 000-en nézték meg, és 4 000-en reagáltak rá, úgyhogy nem is értettem azt az egészet, még a Facebook rám nyílt, hogyha pénzkereseti lehetőséget látok ebben a social médiás megosztásokban, akkor jelentkezzek, mert ennyire nem szokták megnézni a bejegyzéseket. Úgyhogy hát ez ilyen kétes hírű, vagy hírverés volt az egésznek. Én értem a lényegét, igazából szerintem ez túl van egy picit pörögve, nyilván nem, a hang nem, nyilván nem férne bele, úgymond, de azt kell tudni erről, hogy ez egy Bob Dylan számnak az átdolgozása a 80-as évek végéről, ez a szurkolói dal, amit minden csapat behelyettesít, ugye a Fradi most a Fradira helyettesítette be, de ezt éneklik Münchenbe, ahol München, Bayernnek helyettesítik be, éneklik Londonba, ahol Chelsea-nek helyettesítik be, éneklik Párizsba, ahol Paris Saint-Germain, tehát ugye ez egy világszinten elhíresült szurkolói nóta, amit kimolinózott a Fradi, tehát nem igazán világrengető újdonság ez, meg hát mondom, ez a fejlődő nyugaton is bevett szokás, hogy ezt éneklik a szurkolók, de tényleg az összes nagyvárosban, az összes nagy csapatnál. Úgyhogy én ezért nem is értettem annyira ezt a felháborodást. Nyilván egy laikus, aki először lát fotballmérkőzést, vagy van fotballmérkőzésen, vagy nem tudja ezeket a szurkolói kultúrákat megérteni, vagy ezzel egyet érteni, azoknak visszatettő lehet ez a molinó, de igazából én nem csak a politikai üzenetét láttam ennek a dolognak, hanem tényleg a szurkolói nótát láttam ebbe, úgyhogy én ezért nem voltam mentőbbenve ebben annyira.
0: Hát nézd, az az igazság, hogy ezt most jó, nagyon jó, hogy elmondtad, mert nyilván sokan hallgatnak minket, hát csak azért is, mert ahogy ez itt megjelent, meg minden, hogy mi van ráírva, meg mindenféle.
1: A tálalás megint nem, tehát az a bajom ezekkel az egész provokatív újságírással, ha lehet így fogalmazni, hogy nem vizsgálják maga a hátterét. Tehát, hogy most nem azt kérem senkitől, hogy értsék meg a szurkolók lelki, vagy a bármilyen szurkolók lelki világát. Tehát, hogy én tényleg nem kérem. Csak azt, hogy nem néznek utána, hogy tényleg ez egy Bob Dylan nóta, mi átett dolgozva, hogy ott a világ minden táján, tehát ez nem egy egyedi eset, és a világ minden táján kimolinózzák, eléneklik, és sehol nincs felháborodás ebből. Tehát ugye egy picit ez az érzésem, hogy most ugye most mindenképpen mindenféleképpen rá akarnak húzni a Fradi szurkolókra egy vizes lepedőt, ugye, mert hogy a Kele János urat.
0: Igen.
1: Igen, mert ugye a Kele János úr volt az, aki feljelentette a Ferencvárost, ugye itt az egész Fradi város ügyben, akiről azt kell tudni, hogy ő egy Momentum bizottsági tag volt, egy politikai közszereplő, aki feljelentette a klubot úgy, hogy mondjuk ő 2025-ben 160 millió forintot sikkasztott el a fővárosnál, és egy rendezvény nem rendezett meg, és nem tudott elszámolni a pénzekkel, és ő jelenti fel ügyben kezelésért, meg sikkasztásért a Ferencvárost, ami azért egy kicsit visszatettő, de ezt is tegyük félre. Tehát, hogy az miatt, hogy a Kele János urat támadta a Fradi tábor, ez miatt, ezért most azt gondolom, hogy a baloldali sajtó és média mindenképpen próbál fogást találni a Fradi szurkolókon.
0: Igen.
1: Ez egy ilyen koncepciós ügy.
0: Hát mindenféleképpen. Hát egyébként Kubatov nyilatkozott, hogy megint utóellenőrzést kér a Fradi város ügyében. Ez is nyúlik, mint a létes tészta. Hát
1: igen,
0: nem tudom.
1: Szerintem ez már olyan kínos az egész.
0: Ugye? Igen, igen.
1: Igen, tehát hogy azért itt igazából nem is kéne tudnunk az egészről semmit. Ott van bevonatva egy 15 000 oldalos beadvány, vizsgálják meg. Én is azt mondom, ha törvénytelenség történt, akkor vizsgálják ki, hozzák meg a retorziót. De ha még nem történt ennek a megállapítása, addig erről kár és fölösleges a sajtóban ilyen szinten hergelve beszélni, tök fölösleges. Még igazából csak hangulatkeltés az egész.
0: Igen, igen. Azért mondom, hogy egyszerűen érthetetlen sokszor, hogy egyáltalán ilyet.
1: Az a baj, hogy sajnos értjük, hogy miről szól.
0: Na ja.
1: Tehát, hogy itt igazából majd én azt jósolom ebbe a témába, hogy majd amikor októberben október végén megtörténik a tisztújító a Ferencvárosnál, utána el fog ez csendesedni ez az egész ügyes feledés homályába. Merülne, ha nem lett volna ennyire feltolva ennek az egész munka hype-ja, akkor azt mondom, hogy két nap alatt elfelejteni, de hát nyilván ezek után nehéz lesz meg elfelejteni, de megszűnik a fontossága ennek a dolognak.
0: Egyébként Liverpool, hát hogyha már itt szóba hoztuk, akkor minden esetre én olvastam, hogy hát nagyon-nagyon kemény kritikák érik Kerkez Milost, és állítólag már meg is kellene válni tőle, és hogy már el akarják adni, vagy el akarják küldeni, mert hogy mit tudom én, 2-1-re Atletico Madrid a meccs, meg minden volt, és megfogalmazták a véleményt, hogy a Kerkez teljesítménye nem javul, akkor a jövőjét is érdemes lehet újra gondolni. Hát én nem tudom, hirtelennyiben elfelejtett focizni?
1: Hát én nem gondolom ezt, hát ugye ez is egy szurkolói lélektan, hogy mindig kell keresni egy embert a nagy többség közül, akire le lehet húzni a gyengébb teljesítményt. Én nem gondolom, hogy Milos gyengébben teljesítene. Mindenkinek a szíve joga, hogy megítélje az ő teljesítményét az összes szurkolónak, mert hát ugye ezért vagyunk szurkolók. Sajnálom, hogy egy kicsit gyengébbnek látszik. Én amúgy nem láttam gyengének a teljesítményét, de hát ugye Szoboszlai Dominik azért a magyar fotball hírnevét öregbíti mindenképpen a Liverpool színeiben. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz Milos sorsa. Visszajöhetne a Prodiba, egy picit játszunk a
0: pénzre. Igen.
1: Hát tudnánk örülni neki.
0: Ha már a Szoboszlait mondtad, akkor érdekes, hogy hát nekem külön véleményem van ezzel az egész aranylabdával kapcsolatban, de az, hogy itt van tényleg a világ egyik legjobb játékosa, a Liverpool minden, a meccsembere, most még akkor is, ha kikapnak, akkor is, ha nyernek, de még a top 30-ba se jutott bele, vagy be.
1: Hát nem, majd be fog. Most még nem jutott be, de majd be fog. Nyilván azért Dominik nem olyan húzamosan teljesít még annyi ideje jó szint, vagy ezen a szinten, ugye 2-3 éve van ezen a top szinten is, és hogy szerintem még egy 2 éve el fog telni, akkor, hogyha még gyengébb éve lett, akkor is be fog jutni a top 10-be is. Szerintem ez csak egy ilyen lélektan az egész aranylabda szavazásnak, mert hát azért megnézzük a világon, azért van egy pár jó játékos, tudunk 30 kiemelkedő játékost megnevezni bármelyik bajnokságból, bármelyik klubból, szinte bármikor, úgyhogy szerintem az is egy nagy dicséret már, hogy egyáltalán ez szóba kerül, hogy oda kerüljön, de szerintem oda is fog kerülni, és előbb-utóbb mondom, szerintem top 10-ben is lesz. Időkérdés az egyik.
0: Persze. Hát minden esetre nagyon zajlik mi, de amit a szektorbezárás meg ilyeneket említettünk, akkor itt a Lokira is kaptak, mármint hogy az NTK elleni meccsen, és megint az volt, hogy a mindenféle diszkriminatív bekiabálások, meg mit tudom én. Hát akármit el lehet venni a pirotechnikai eszköz, de hát a száját nem tudja befogni.
1: Azt nem, igen. Hát egy szurkolónak nem lehet, és azért tényleg én járok azért most már 35-36 éve mérkőzésekre, kibajok mérkőzésekre.
0: Igen.
1: És azért én azt gondolom, hogy így végigkövetve ezt a magyar labdarúgásban történő turkolói kultúrát, azért nagyban megváltozott ez. Tehát ugye mióta én az új stadionok építéséhez kötöm ezt a nagy változást, azért teljesen más a szurkolás a stadionokban. Én arról is osztottam meg egy videót, hogy Kinnap Radio Újpesten, ami azért ugye a legírhettebb magyar mérkőzés az évadban, szerintem nem tudom megszámolni, hogy csak egy pillanat felvételnél, hogy hány gyereket lehet látni a videóban, meg a képeken. Rengeteg gyerek, család, és mindenki jól érzi magát, és a botránynak se híre, se hamba. Nyilván a közbeszéd a lelátókon egy Újpesten azért nem irodalmi, de azt gondolom, hogyha ettől elvonatkoztatunk, akkor ez egy fantasztikus családi program volt vasárnap, és azt látom, hogy tényleg így is élik meg a szurkolók, tehát hogy az emberek kiviszik a feleségüket, a gyereküket, nem sokat tanál, családokat lát, és mindenki jól érzi magát, és most már a meccs előtt kint vannak a szurkolók másfél-két órával, és nem azért, hogy a balhét keressék, vagy hogy összetűznek az Újpest szurkolókkal, hanem csak hogy ott lehessenek a stadion környékén, érezzék a milliót, és a gyerekeknek programok vannak, családi programok, a Penny szektorban szintén családi programok, úgyhogy szerintem azért nagyon jó úton haladunk, és kár lenne így befolyásolni ezt az emelet részére, hogy szektorbezárás, mert hát ugye szektorbezárásnál szurkolókat tiltasz el a következő mérkőzéstől, akik esetleg ott igen, gyerekek is vannak, és nem jöhetnek ki, és azt mondják, hogy akkor a következőre se fogok kimenni.
0: Így van, egyébként csak nem megyek el még szó nélkül, mert ugye azt szokták mondani, hogy egy újszülöttnek minden vicc új. Nyilvánvalóan itt beszélünk arról, hogy tulajdonképpen mi minden történt itt a meccsen, vagy történik itt a meccsen. De hát azért hát azt is tudni kell, hogy, és Kubatov Gáborról jutott eszembe az előbb, mert ő meg hát azt írták, hogy könyörög a szurkolóknak a foci meccsnél, és akkor az jelent meg, hogy azért hozom csak szóba, mert nagyon sokan azt se tudják, hogy miről van szó. És akkor azt mondta, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól, stb. Más emberek megfenyegetésétől. És akkor végül is az volt a Molinón, hogy szeretsd a Fradit, és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel, ha bántod a Fradit, valameg az, hogy agyonverünk. Szóval akárhogy is nézzük, ezt nagyon sokan nem tudják, meg a hátterét, és azért mondom, hogy nagyon jó, hogy elmondtad.
1: Igen, és ugye azon kívül, hogy ez tényleg egy szurkolói nóta, és tudom azt, hogy történt egy egyeztetés itt az elnök úr és a vezérszurkolók között, hát hogy ez nem publikus, de mindegy, elmondom, mert belekezdtem. És még a Újpest meccs előtt pár nappal, ahol a Kubatov Gábor felhívtam a vezérszurkolók figyelmét, hogy azt szeretnék kérni, hogy ebben az ügyben ők ne nyilvánuljanak meg, és hogy ugye ne bántsák a cégközepes szurkolókat, akik ugye cégközepesnek hívják magukat, és ugye a Ferencváros ellen dolgoznak, és hogy ne bántsák őket, és akkor tudom, hogy az egyik vezérszurkoló azt mondta az elnök úrnak, hogy neked az elnöki munkád a dolgod, nekünk meg az, hogy rendet tartsunk a lelátón, úgyhogy mi csináljuk a mi dolgunkat, te csináld a te dolgodat, úgyhogy hát meglátjuk, hát most ez a Molinó jött ki belőle, reméljük, hogy testi fenyítés erőszak rám fog sor kerülni, úgyhogy minden jó érzési szurkoló megtalálja továbbra is, bár abban biztos, hogy a stadionon belül soha nem lesz
0: igen,
1: erőszak, a stadionon kívül meg már nem a mi dolgunk, hogy mi történik, de hát nagyon reméljük, hogy az erőszak mentesen meg fog ezt oldódni, de mondom, itt az a baj, hogy nagyon, nagyon provokatív és nagyon aktív hergelés és úszítás zajlik, és ez így nem fér bele, ez nem jó így, ahogy.
0: Így van. Na hát akkor mindenféleképpen a tippedre azért nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy...
1: Liverpool-Fulham, ugye?
0: Igen, Liverpool-Fulham, méghozzá ma délután.
1: Ma délután? Hát szerintem ez egy sima Liverpool győzelem lett, 4-1.
0: 4-1?
1: Két szobotlai góllal, meg most legyen egy Kerkezd góllal is akkor.
0: Hogy akkor megnyugodjanak a Kerkezd bátók is. Igen. Mindenféle. Jó, akkor én beírtam a 4-1-et, a korábbiakban egyébként volt már 3-2, 2-0, és akkor akik mindenféleképpen telefonáltak, nézem, 3-1 volt egy informatikus rác, és akkor 4-2 volt.
1: Hát akkor sajnos csak én fogok nyerni.
0: Hát így van, mert a 4-2 pedig a, honnan telefonált az éve? A Szamos Marcipár. Szóval mindenhol figyelemmel kíséri. Jó. Akkor annyit még, hogy mindenféleképpen jó munkát, aztán jó pihenést. És meglátjuk, mert szintén.
1: Neked is az összes kedves hallgatónak.
0: Rendben, köszönöm, szervusz, minden jót.
1: Köszönöm, szervusz, Gábor.
0: Akkor sok mindent meghallottunk és megtudtunk, igaz? És nagyon örülök, hogy tényleg Károly Józsi mindig rendelkezésünkre áll.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: Ez így igaz, drága jó hallgatók. Matiné, itt vagyunk, és ahogy én említettem a műsor elején, egy hát fantasztikus tévét láthatnak majd jövő héten szerdán a szokott helyen, és ami pedig a mostani menetrendet illeti. Itt van a vonalban Marsi József, halló, remélem jól halljuk egymást.
3: Halló, szervusz, jól hallak, köszönöm szépen.
2: Rendben, örülök, hogy erre a néhány percre itt rendelkezésünkre állsz, mert mielőtt bekapcsoltalak, akkor mondtad, hogy éppen utcán vagy. Akkor annyit, hogy hát azt hiszem, hogy mindenféleképpen szóba kell hozni, hogy megjelentetted azt a fantasztikus könyvet, hogy ezt a Beatles szóló könyvet dalokról, magánéletről, mindenről, de a címből nekem még azt tetszik, hogy amit még te sem ismersz. Akkor mondd az egész címet, és hogy tulajdonképpen miről van szó.
3: Igen, igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Szóval ott kell igazából elkezdeni, hogy idén áprilisban jelent meg a John Lennon életrajz, és cirka 2 hónapon volt rá, hogy elkészítsek egy következő könyvet, aminek az a címe egészen pontosan, hogy 100+30 Beatles story, amit még mindig nem ismersz. Tehát ennek van egy rövid előzmény, egy volt már 2021-ben, tehát 5 évvel ezelőtt egy 100 Beatles story, amit nem ismersz című könyv, és ennek egy ilyen bővített, nem az, hogy újrakiadása, hanem egy folytatása igazából, ez a legjobb szó rá. És hát egy picit más jellegű is lett, mint az előző, mert ezt interaktív jellegű könyvre próbáltam tervezni, illusztrációk, QR kódok, amivel be lehet kapcsolódni a videóval a történetbe, illetve még tipikus Beatles-re jellemző meglepetések is helyet kaptak.
2: Na most, hogyha valaki utána néz egy kicsit, akkor ez így rendben van, 120-30, és akkor, de végül is, itt arról szól, hogy, és ez meg is jelent, te is megírtad, hogy 130 rövid szórakoztató történet, így és van, akkor itt, hát szóval sorrendben is, és hát láttam a könyvet, mert behoztad a televízióba, hogy, és akkor bárhol kinyitod, akkor mindig, és, de az, hogy szórakoztató, mert tényleg olyan vidám dolgok vannak benne, hogy amit tényleg nem tudunk, és magánéleti dolgok, meg szóval fantasztikus, na de hát magánélet, meg gyerekkor, felnőttkor, ezt a Ringo Starr-ról írt könyvedben is megmutattad, de hát itt a John Lennonról is mindenféle érdekességek kiderülnek, igaz?
3: Igen, igen, igen. Hát szóval ennek a könyvnek igazából az a lényege, hogy több olyan visszajelzést kaptam, hogy nem tudnak végigolvasni az emberek, legalábbis egy része egy könyvet, mert annyira elfoglaltak, hogy egy évig olvasnak egy 300-400 oldalas könyvet, és ezt direkt úgy terveztem meg, hogy bárhol felüthető legyen, pár perc alatt elolvasható legyen, akár a közepén, végén, elején, nem muszáj sorrendben követni az egész történetet, bár ez kronológiai sorrendben van, és 1959-től 70-ig, valamint még kicsit kinyújtottam 79-ig, ugye 70 és 79 közötti összeállási lehetőségekről is szó esett.
2: Igen, hát mindenféleképpen nagyon jól tudom, és nagyon jól meg is beszéltük néhányszor már, hogy mi mindentnel írtál, hány könyvet, mindent az égvilágon, és nagyon jól tudom, hogy már készülődsz a következőre is. Nem megyünk messzire a Beatles-től. Hogy állunk Harrisonnal?
3: Nem, nagyon szépen köszönöm. Szóval dolgozok rajta keményen, körülbelül a 30%-a van kész, de ez hát igazából... Hát, hogyha ha előtted van a Ringo Starr könyv, akkor talán annál egy kicsit vastagabb lesz. Én úgy veszem észre, tehát sokkal sűrűbb, érdekesebb és összetettebb volt Harrison életem, mint Ringói, és nagyon-nagyon sok mindent lehet róla írni. Túl vagyok a gyerekkoron, hát igazából annál résznél tartok most a könyvben, hogy kint vannak Hamburgba, tehát Harrison 17 éves még, és... ilyen munkavállalási engedély nélkül érkezett Hamburgba. Na most ez a gyerekkor, ezt sikerült kibogozni, mert hihetetlenül kaotikus volt, nem is nagyon szeretek, ezért életrajzi könyveket felhasználni, csak minimális mennyiségben, mert mindegyik ellent mond a másiknak.
2: Aha, értem. Jó, hát akkor én csak azt tudom mondani, hogy akkor légy szíves tovább folytatni a munkát, és várjuk a következő dolgokat mindenféleképpen, de akkor stílszerűen zárjuk azzal, hogy visszaugorva egy mondat erejéig, hogy 1965-ben megjelent a Yesterday amerikai kislemezen, és a felvételt Paul McCartney a Beatles nélkül készítette. Úgyhogy akkor következzék most itt nálam a zenei programban.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Szervusz, minden jót.
3: Szervusz, minden jót.

Na, ennyit most a Beatles múltból. Nem sokára a jövőről beszélünk, mert hogy nem sokára lesz egy fantasztikus sárkányfesztivál, úgyhogy erről is túl fogunk ejteni, és természetesen várom a tippeket is.

0: Buli-buli, Fidan C7, akkor megérkezett, hála Istennek, Csernyák István telefonja Stuttgartból. Halló, halló!
1: Halló, szép jó napot, Budapestre!
0: Hát szép jó napot, akkor gyorsítsunk, mert mondtam, hogy a sárkányokról kell majd nem sokára, mindjárt pár perc múlva beszélni, de te mindig tudsz valami újdonsággal szolgálni, aminek mindig nagyon-nagyon örülök, de először kérném a tippet, a múlt hétről arról beszéltünk, és akkor most pedig ugye itt vagyunk ennél a nagyszerű Liverpool-Fulham mérkőzésnél. Mit tippeltek, Ibolya?
1: Ibolya 3-1-es Liverpooli győzelmet.
0: 3-1, beírtam.
1: Részemről 2-0.
0: Szintén Liverpool. Igen, ez van. Na, hát akkor

0: bajnokok ligája meccs, a norvég bajnokot kiütöttük 3-1-re.
1: Így van.
0: Jó, hát a norvég bajnok nem egy nagy valami, de hát azért norvégokat nem lehet azért lebecsülni.
1: Na persze.
0: Arról szerintem a brazilok tudnának egy regényt írni, még a BB alkalmából. És hát ma Hoffenheimba vendégszerepelünk, tehát egy ilyen tartományi derbi lesz, lehet így nevezni. Születésnaposunk volna kettő. Az első az José Feliciano volt, tegnap előtt 81 éves.
1: Á, igen.
0: Nem tudom, a neve mond-e valamit, de mikor azt mondom, ha azt mondom rá, hogy Feliz Navidad.
1: Igen, Feliz Navidad. Persze.
0: Tehát neki ez a nagy világsikere, és hát mondjuk hát most szeptemberben még talán kicsit korai volna, viszont a dal érdekessége az, hogy megjelent 1970-ben, és egy ilyen mérsékelt sikere volt az amerikai kontinensen, és igazi világsiker 2007-ben lett, mikor lettek ezek az oldalak, ahonnan le tudsz tölteni számokat. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag 27 évvel később lett világsiker, mint amikor megjelent a dal, és az ő elmondása szerint, hogy ezt 10 perc alatt írta. Na most tudod, vagy nem, azt nem tudom.
1: Félix Navidad, igen, igen.
0: Azt állítja, hogy 10 perc alatt írta.
1: Hát lehet. Hát, miért ne?
0: A másik születésnaposunk az Dave Stewart, a Eurythmics duónak a férfi tagja, uh-huh. akiknél az a furcsaság, vagy az érdekesség, hogy ők a 70-es években hosszú évekig egy pár voltak, tehát Annie Lennox és Dave Stewart, és ők külön mentek, tehát mint pár, de viszont együtt dolgoztak. És mikor a világsikerük megjelent a Sweet Dreams, akkor ők már nem voltak úgymond egy pár, csak úgymond munkatársak, tehát bent kollégák, lehet így nevezni őket. És tehát ritka az ilyen, hogyha összerúgják a port, és attól függetlenül együtt tudnak ilyen sikeresen dolgozni, tehát nem mindennapi dolog.
1: Hát ez, igen.
0: Is.
1: Ezeket már bocsáss meg, amíg beszéltél, addig én nézegettem, és ezeket, mint a zenei programhoz, ezt nagyon jó is le is fogom játszani. A Feliciánot is, meg a Eurythmics-et is. Na igen?
0: Jó, viszont a Eurythmics az lenne úgymond az én tippem vagy segítségem, hogy van egy ritkán játszott dalad, de azt hiszem a rotációban hallottam már nálatok, a Throne in My Sight, mert a Sweet Dreams azt mindenki ismeri.
1: Hát azért, mert meg szeretik is.
0: Oké, de hát, hogyha netán benne volna a zenetárba Throne in My Sight.
1: Hát akkor megnézzük.
0: T-H-O-R-M.
1: Várjál, azt mondja, T-H, hogy mondtad?
0: T-H-O-R-M.
1: R.
0: Tehát külön szó, in.
1: Nincs benne, megnéztem. Nem baj, jó, te, akkor... nekem tetszik a Sweet Dreams, és azt én választottam ki. Jó, akkor hát ebben...
0: Ez egy különlegesség, ami ritkán szokott játszódni, és egyik kedvenceim közé tartozik. Mindegy, nincs benne, akkor majd legközelebb küldöm Lacinak a klippet, és akkor bele fogja varázsolni.
1: Hát szerintem. Vagy én nem találom, hát van ilyen. Na mindegy, ez van. Hát ennek örülök tényleg mindenféleképpen, hogy elmondtad, és ezért mondom, hogy mindig van újdonság. Egyébként itt beköszöntött a tél. Már úgy értem, hogy tegnap, meg tegnap előttre, mert mondtad a múlt héten, emlékszem, hogy hűvös, meg hideg van. Hát ide is jött, és akkor éjszaka már volt, hogy 10 fok alatt volt a hőmérséklet, egyik nap 35, másnap meg 15-20. Hát most kezdünk kihábolni belőle.
0: És valamelyik reggel 8 fok volt. Elmentem rövid újjóba dolgozni, még szent, hogy van az autóba fűtés.
1: Hát ugye, komolyan mondom. Egyébként reggel, amikor én jöttem befelé, mert még ma reggel is azért hűvös volt eléggé, hát nekem is szépen a kocsiban, ottan a fűtés az úgy volt, hogy én olyan mondjuk olyan 22 fokra állt be. Hát szóval azért nem gondoltam. Én minden idők, pontosabban 1950 óta ez volt a legmelegebb augusztus, és akkor itt két napon belül így ez lett. De mindegy, ilyen az időjárás, ezt kell szeretni, az kész.
0: Hát itt van az ősz, rendnek kell itt lenni.
1: Így van. Jó van akkor. Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, és megint örülök, hogy tudtál mindenfélét mondani, és akkor a tartományi rangadóhoz pedig nagyon sok sikert itthonról is, rendben.
0: Köszönjük szépen, hát reméljük, hogy nem fáradtak el szerben annyira, mégis nem fáradtak el az egész, mert ugyanaz a játék összúgta mind a három gólt, tehát többinek még lesz energiája, remélem.
1: Csak marad egy kis energia. Jól van akkor, maradunk is akkor annyiban, hogy szokás szerint a jövő héten találkozunk, köszönöm szépen a gyors jelentkezést, és akkor én folytatnám, ahogy említetted, José Feliciánóval. Rendben?

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És a művészbejáró vendége pedig Lázer Kata. Remélem jól halljuk egymást. Szervusz, halló, halló.
3: Hello, itt vagyok.
2: Nagyon jó, akkor igen. Hát én a korábbiakban már beharangoztam, hogy jövő héten lesz Zamárdiban az Égenjáró Fesztivál, ami sárkányokról van szó természetesen, hogy úgy mondjam, volt már ilyen egyébként, sőt egyszer televízióban mutattunk is erről, de én most azt kérném tisztelettel, hogy azért meséljük el, hogy mi várható Zamárdiban, de előbb, mielőtt bemutatnálak, én szeretném, hogyha egy ilyen, nem akarok semmit elfelejteni, vagy semmit hozzátenni, de ha elmondanád, hogy mi mindennel foglalkozol, mert annyi mindennel, hogy hirtelenjében azt nem tudom, mikor alszol.
3: Hát annyira sok mindennel nem, de néha alszom. Én animációs filmrendező vagyok alapjába véve, és animációs filmeket készítek. Ezen kívül tanítok, meg egy ideig képzőművész voltam, ami remélem, hogy még leszek is. És most pedig én vagyok az Égenjáró Fesztivál főszervezője, ami egy papírsárkány fesztivál, ami olyan szempontból hasonlít az animációra, hogy mégiscsak különös lényeket mozgatunk egy egyszerű háttérre.
2: Ez így van egyébként. Éppen valamelyik nap olvastam, most volt a animáció, már mind a magyarnak valamilyen évfordulója. Hát nem csodál.
3: Hát jelenes az animáció. Uh-huh. Időnként évfordulója van.
2: Igen, és nem Budapesten, hanem leginkább meg Kecskeméten is, meg mindenhol. Hát ez gyönyörű. Na most akkor annyit, hogy hát itt vagyunk ugye, ennél a nagyszerű sorozat rendezvénynél, ami Zamárdiban lesz, méghozzá, ugye a jövő hét.
3: Szeptember 18-19-20, a 18-as csak egy éjszakai játék, tehát aki arra felé jár, az lehet, hogy megpillant egy pár világító sárkányt az égen, de 19-én szombaton és 20-án vasárnap tényleg sárkánykészítő programokkal várjuk, és lehetőleg teljesen töltött éggel a látogatókat, és egy csodálatos kiállítással, mert idén Janikovszky Éva 100 éves évfordulója, ami témánk. Így Janikovszky Éva és Réber László közös munkáiból egy kiállítás is nyílik a ZAM kultúrbuborékban.
2: Uh-huh. Ez igen, ez nagyon jó, és hát tényleg, aki ismeri a munkásságát Janikovszky Évának, és hát fantasztikus. Egyébként hát nekem volt szerencsém a fiával, Jánossal sok-sok interjút készíteni, tényleg a munkásságáról, és ha már a Réber Lászlót említetted, olyan közös is van, amit ő illusztrált, és akkor ezt még valamikor egy-két hónappal ezelőtt nagyjából beharangoztuk, nem itt, hanem televízióban, de hát ez egy fantasztikus eseménynek ígérkezik, és akkor azért nézzük a programot, mert 18. a péntek, és én is megnéztem, de azt mondja, hogy 21 óra, szél esetén éjszakai reptetés. Ez hogy néz ki?
3: Hát vannak sárkányok, akik nem alszanak éjszaka, uh-huh. és világítanak. Na, őket megpróbáljuk felzavarni az égre, mert mi már 18-án nagyon készülünk arra, hogy előálljunk a helyszínnel, ami majd a hétvégén fogadja a látogatókat, és akkor egy ilyen pici belső megnyitó keretein belül minden világító sárkányt föleresztünk, ami nálunk van. Valószínűleg ez Zamárdi lakóinak egy egyszerűbb helyzet, de akit érdekel, az jöjjön el és megnézheti őket.
2: Egyébként azért mondom, hogy volt már ilyen fesztivál, de a közönség, a látogatók, mire tudtok, vagy mire számítotok, és egyáltalán a körülmények milyenek, mert itt azért nem egy nap alatt zajlik le az egész, hogy aki oda megy, mit lát, van-e hol parkolni, tud-e hol aludni, szóval mindenki magán múlik, tudom, de hát azért valamit egy picit hozt közelebb, hogy milyen lehetőségek vannak.
3: Zamárdiban vannak ingyenes parkolási lehetőségek, ennek utána kell nézni. Rengeteg vendéglátóhely van nyitva, mm-hmm. mert egy futóversennyel egyszerre van a mi rendezvényünk a szombati napon. Mm-hmm. Ezért Zamárdi igen-igen készül arra, hogy sok vendéget fogadjon. A mi rendezvényünk az ebből a kiállításból fog állni, uh-huh. ami egy szuper lehetőség azoknak, akik csak egy kicsi nyugis kulturális programot szeretnének. És van egy gyerekrakpályázatunk, aminek az értékelője is itt lesz. Ezen kívül egész nap a sárkányosok, akiket mi meghívtunk, ezek profi sárkányosok hoznak mindenféle csodálatos repülő szerkezeteket, meg lényeket, amik fönn lesznek az égen. Kívül egész nap készíthetnek ingyen gyerekek és felnőttek kis papírsárkányokat a Móli Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak segítségével.
2: Igen, Mome, hát ott aztán tényleg minden történik. Én legutóbb valamilyen, vagy a Twiginek, vagy valakinek volt születésnapja, és akkor hát a Momén például még a divattervezők is ott vannak, és tényleg ilyeneket is csináltam én, de ez nem rólam szól, hanem díjkiosztó pályázat is, vagy díjkiosztó is.
3: Igen, van, nagyon reméljük, hogy elég pályázunkra érkezik, de még izgulok, de nagyon szép nyereményeink vannak, és nagyon várjuk a gyerekrajzokat, mert hogy ennek a fesztiválnak az a lényege, ahogy ezeket a sárkányokat mi nagyon szeretjük, és ezt a tevékenységet, hogy azért ne a hamvakat őrizzük itt, csak megemlékezzük alkotókról, hanem bizony a parazsat adjuk tovább, tehát jöjjenek a gyerekek, olvassanak Janikovszkit, játszanak a papírsárkányokkal, vegyenek részt mindenféle kreatív foglalkozásból, és töltsenek sok időt a szabad levegőn.
2: Na, most nem mindegy, már bocsánat, hogy mekkora a sárkány, mert van, én is emlékszem, és nem csak gyerekkoromból, hanem láttam is. Szóval nem mindegy, hogy az egy nagyon nagy, mit tudom én, 1-2-3 méteres vagy még nagyobb sárkány, vagy pedig egy picike, amit a gyerekek is tudnak röptetni. Szóval milyenek a sárkányok? Ez a kérdés egyik fele. A másik fele pedig, hogy én nem tudom, esetleg a helyszínen is ott, mert van workshop. Lehet sárkányt készíteni?
3: Igen, a helyszínen mindenki készített sárkányt. Ezek előkészített ilyen típus sárkányok. Tavaly is rengeteg készült belőle. Tulajdonképpen korhatár nélkül mindenki, bárki leülhet az asztalokhoz, és akkor ott segítséggel eszközzel ellátjuk, és ezt teljesen ingyen csinálhatja, amíg csak szeretné. Miközben ugye a profi sárkányosok a mindenféle szerkezeteket felküldik, amiket ők hoznak. Ezek tényleg nagyon óriási szörnyek is lehetnek, hatalmas, nem tudom én, polipok, meg mindenféle légzsákszerű lények, de furcsa, izgalmas szerkezetek is, amilyenek a papírsárkányok egyébként. És amivel most még idén készülünk, az a Janikovszki emlékév kapcsán egy óriási égigérő fűinstalláció, amit 30 méteresre tervezünk, de attól függ, hogy mennyire viszi fel a sárkányokat a szél, ami egy hatalmas nagy fűcsomó lesz tulajdonképpen, amit nagyon nagy sárkányok fogják ezeket az óriási fűszálakat felhúzni az égbe, és akkor ez megtekinthető még, ez mind a két napon fönt lesz.
2: Akkor visszaugrunk 20-áról egy nappal. Mi az a Reflex Shop esemény?
3: Ó, igen, ez egy probléma. Azt hiszem, hogy jön egy korábbi sajtóanyagot kapott. A Reflex Shop-a támogatónk, ez egy csodás társasjátékbolt, viszont nem tartják meg az eseményt, ellenben adnak nekünk díjakat, amiket a gyerekrajzpályázaton majd kioszthatunk, a Mórához hasonlóan, akik könyveket ajánlottak fel erre a célra.
2: Ez nagyon jó, ha már ön meg te, akkor minden, de még egyet azért kérdeznék, mert erre jutott eszembe, és néztem a programot, ez már vasárnap, hogy tulajdonképpen ez a Flow Yoga Air, ez micsoda?
3: Aha, hát az bizony, ez egy szuper dolog, ez egy olyan torna, amin bárki részt vehet, kint van a kiállító tér előtti réten. Mi biztosítjuk a polifómokat a tornához, és ez egy egyórás foglalkozás, ami teljesen ingyenes, regisztrációmentes. Ha valaki el szeretne jönni, akkor szépen oda jön, kap egy polifómot, és tornázik velünk egy órát, egy csodás szakemberrel.
2: Ez igen. Hát akkor én ezt mindenféleképpen, hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, tehát akkor megvan a dátum is, 18-20, mármint hogy szeptember, Zamárdi, és természetesen a neten mindenki utána keresgélhet az égen járó fesztiválnak, és akkor még annyit, hogy ugye hát vasárnap délután lesz 20-án vége, és a záró esemény, szóval miután itt sárkányoktól kezdve minden van, és én azt láttam a programban, hogy égi csoportkép. Hát ebbe aztán szerintem már minden belefér, nem?
3: Van egy olyan sárkányunk, az egyik szervezőnknek, a társszervezőnknek egy speciális sárkánya, ami felhúz egy kamerát, és mindenkit, aki ott van a helyszínen, azt így az égből tudjuk, tehát a sárkányok nézőpontjából tudjuk lefényképezni. ami egy mókás dolog. Nyilván ezt drónnal is meg tudjuk csinálni, és drónunk is lesz, de ez sokkal izgalmasabb, hogy van egy sárkány, ami fölérkezik az égbe, és akkor onnan tulajdonképpen minket fotóz le.
2: Hát ez gyönyörű. Hát akkor ígérjük meg, aztán ahogy a jövő héten szombaton délelőtt esetleg majd megbeszéljük, hogy még egy kapcsolást tudunk csinálni, hogy akkor éppen mi zajlik. Az nagyon jó lenne, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, minden jót, jó munkát, és gondolom nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy én milyen zenét választottam ide ezután. Süsű a sárkány, a Bergendi következik. Szervusz, viszontlátásra, minden szép napot neked is, viszal. Na hát akkor mindenkinek figyelmébe ajánlom, és lehet majd mindenhol követni.

0: Edla.
1: Ja.

là. En tud egy csomó illemszabályt, bizony. Üdvözöllek, diszölovat, szép a ruhát, szép a lovat. Miszél hozott mondszer, és mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, te kedves királylány!

0: Na hát akkor elrepültek a sárkányok, viszont berepült a vonalban Kubát Dénes. Szervusz Dénes, halló.
1: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok, üdvözöllek, tisztelettel a hallgatókat, úgyhogy.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor kis, mert hallom a hangodon, hogy azért még nem tökéletes, hát el kell menni beszédtechnikára, és majd, hogyha hibátlanul háromszor egymás után ki tudod azt mondani, hogy de örülnek a madarak, ha jó nyár jár rájuk, akkor gratulálni fogok.
1: Na, hát igen.
0: Jó. Dénes, akkor én szerintem, ha vannak tippek, akkor kezdjük a tippekkel, jó?
1: Rendben.
0: Ja, bocsánat, Csabi egyébként eltalálta, de nem őt sorsolta ki Popovicsot.
1: Igen. Nem baj, gratulálunk a győztesnek.
0: Egy-egyet beírtam.
1: Én magam részéről 3-1.
0: Tehát Liverpool. Igen.
1: A Kata 2-0.
0: Igen.
1: Csaba 3-0.
0: Ez igen, 3-0. Érdekes módon itt a Fulhamre nem nagyon tippelnek, de hát nem csodálom, mert azt mondom, majdnem a 20. helyen van, a Liverpool meg a 6., és ezek most jól is fociznak. Meg hát mindig a meccs játékos a Szoboszlai Dominik, mindenféle hírek jönnek. Hát hajrá, büszkék lehetünk rá is, meg hát másokra is. Na de hát azért itt annyi minden történt, hogy itt a Fradi Molinóktól kezdve, amiről már, hogyha hallgattad, szó volt, de engem leginkább az érdekel, amiről mindig beszélünk, pontosabban mindig szóba hozol olyan eseményeket, amikről nem nagyon esik szó. De hát most azt hiszem, hogy itt az atlétika a főszereplő ezen a hétvégén, igaz?
1: Igen, és említettél olyan sporteseményt, amiről nem nagyon esik szó, igaz, felnőtt formában, nem ifi vagy úttörő formában, ez nem új sportág. Nevezetesen pénteken kezdődött Kaposváron az U13-as, U15-ös fiúk és lányok részére országos ökörvívó bajnokság. A U15-ösöknél egy menet már félperc, az U13-asoknál pedig egy perc. Most az az érdekesség, hogy nem régiben, a közelmúltban pedig U12-es ökölvívó országos bajnokság zajlott le. Most ha én ezt jól tudom, vagy jól olvastam, valamennyi korcsoportnál a vezetőedző, vagy a főszervező szerepet Dorkó Péter nevű sportember irányítja, vagy szervezi, és nemrégiben volt ennek a korosztálynak Lengyelországban egy nemzetközi megmérettetése is, ahol szénszámban vettek részt magyar fiatalok, és minden éremből hoztunk haza. Hát csak gratulálni lehet ebbe a korosztályba elkezdeni, ez egy kemény dolog. Kemény pofonok csaptanak. Lehet, hogy kette olyan, hogy pótolja az otthoni idézőjelbe levő szüleseket.
0: Hát még a lányoknál is.
1: Hát ugye, szóval én megmondom őszintén, eddig én nem nagyon hallottam nálunk arról, hogy erről országos bajnokság formájában is lehetett olvasni.
0: Hát igen.
1: Kézilabda világbajnokság. Uh-huh. Egy picit belenéztem az 1986-as események. Hát akkoriban, hogy Magyarország a 8. helyen végzett, ez igaz, de 12 ország vett részt. És ebből Európát 4 ország képviselte. Az is úgy tevődött össze, hogy azért lett 4, mert Szovjetunióban rendezték, és rendező jogán. Ugye rajta, a szovjeteken kívül mi magyarok, csehszlovákok és Bulgária indult. És ott is két győzelmet, igaz, egyen kevesebb győzelmet arattunk, mint itt. Az akkori játékosok, akik játszottak az edzőnkkel együtt, a Kivik Lászlóval, aki majd 20 évig irányította. Hát én kívánom jelen pillanatban Völgyi Péternek is, hogy hasonló feldegekbe tudja rögzíteni ezeket a nagyon tehetséges és nagyon összetartóan játszó magyar játékosokat.
0: És jól hát játszó.
1: Így van. Az akkori csapatból ugye úgy gondolom, hogy feltétlenül, akit én megemlítek, a Német Ágyinak.
0: Igen.
1: A nagysága volt. Idézőjelben duplán a nagysága, mint a játék nagysága. Hát több mint 300-szoros válogatott volt, meg a magassága is. 2 méter fölött a Borka Ágnes, a Boksai Zsuzsa, Balogh Judit, Iványi Dalma, majd óriási nagyságok. És kívánom, hogy a jelenlegi kis hasonló szintre tudjanak emelkedni. Hát az atlétikai világdöntő az egy szenzáció. Tényleg, ahogy említetted, végig magam részéről csak ismételni tudom azt a rengeteg kívülálló dolgot, amit látni lehetett, és ha jól néztem, a mai napra 3 magyar érdekeltség lesz, ugye a 400-as fiú döntőnknél a Molnár Attilának a részvétele, 400 gáltól lesz női futónk, és 100 méteren szintén a hölgyek fogják képviselni Magyarországot, de 15 vagy 16 szám lesz összességében a mai napon. És hát érdekesség volt ez a kalapács betérkedő, hiszen úgy a győztes német versenyző, mint a Bencénk első dobására érte el azt, amivel megnyerte a versenyt.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen ők ketten tudtak csak 80 méter fölé dobni, de úgy gondolom, hogy a Kozák Lucának is, hiszen élete legjobb 3. idején futotta, és sajnos nem volt elég a döntőbe jutáshoz. Magam részéről a 400-as vegyesváltónak is a szereplését elfogadhatónak tartom.
0: El is hiszem. Igen, igen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy sok minden történik. Azért mondom, én most itt nem akarok belemenni a Fradi, meg a Molino, meg ilyen ügyekbe, azt megbeszéltük Károly Józsival. Hát minden esetre az az újdonság, illetve azt ő elmondta, hogy ez tulajdonképpen egy Bob Dylan dalnak a fordítása a szövege. Na de mindegy, hát nálunk, hogy tudod jól, mi jelenik meg a sajtóban, hol így, hol úgy, teljesen mindegy, most nem a Molino ügyre gondolok, hanem azokra a dolgokra, amiről mindig beszélünk, hogy mi a fontos, mi a nem annyira fontos, de egy biztos, hogy ez az atlétikai világdöntő, és ennek a közvetítése, ez nagyon-nagyon jó. Legalábbis én nagyon sokat láttam belőle, igaz?
1: Így van, úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy annak idején, mikor ez az egész atlétikai stadion elkezdett épülgetni, hát nem bőségesen a pénzforrásról szóló dolog, nem óhajtom megismételni, mert az atlétikát, mint olyan sportágat, teljesen mindegy, hogy gyerekek, ifjúságiak, és megyünk tovább az életkorban, mindenki tudja élvezni. Tessék összeszámolni az elégedetlenkedők részéről, hogy hány sportágat képvisel az atlétika.
0: Igen.
1: És azért azt mondom, hogy ez az országnak van atlétikai múltja, és kell, hogy legyen jövője is. mert ez széles tömegeket meg tud mozgatni mindenféleképpen.
0: Így van.
1: És úgy gondolom, én sajnos akkor, amikor ez épült, annak idején egy párszor eljutottam, illetve elmentem, hogy a lányom négy csetelen laknak, és azért elmentünk arra felé, néztük, hogy milyen hatalmas építkezés folyik.
0: Igen.
1: Úgyhogy én csak örülök, hogy ilyet is sikerült megrendezni, és ez dicsőség ennek a kis országnak, hogy a világ nagyságait ide tudta hozni.
0: Így van, és tényleg itt van mindenki, olimpiai világbajnokok nagyszerűen, és nyilván, ha lettem nézted a közvetítéseket, meg esetleg az interjúkat, mindenki kivétel nélkül, aki már volt itt pláne, üdvözli a stadiont, imádják Budapestet, szóval tényleg ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Így van. Volt egy szó, említetted a petárdálás meg az egyéb ilyen dolgot.
0: Igen.
1: Én a magam részéről minden ilyen irányú tevékenységet nagyon, de nagyon szigorúan vennék. Egyrészt ilyen körülményeket láttam, dolgoztam benne, láttam összességében én a pályafutásom alatt egy súlyos kéz sérült gyerekkel találkoztam, de ez még amikor kezdetben volt a tetárdálás nálunk, a 70-es évek elején. Volt egy elég veszélyes úgynevezett gyufaszál.
0: Aha.
1: Nem tudom, hogy emlékszel-e rá.
0: Igen.
1: Ez amilyen kicsi volt, de ugyanolyan erősséggel képes volt súlyos, roncsolt sérüléseket fogadni. Ez nem való közönségkérdés. Csak azt nem bírom megérteni, Gábor, hogy el tudják érni, hogy olyan tömeg esemény jelenken, ahol rengeteg néző van. Például itt vannak a különböző világesemények telisz alkalmából.
0: Igen.
1: Te, aki imádod ezt a sportágat, emlékszel te olyanra a közvetítés, hogy a közvetítés el kellett függeszteni petárdálás miatt?
0: Hát na, ez az, tudom.
1: A világ akármelyik részéről veszem a példát.
0: Igen. Igen, nem, hát ez
1: van. Ezzel is mindenkorra ez nem ilyen helyre való.
0: Persze, hát meg kell, és igaz is. És akkor bocsáss meg, és itt kell befejeznünk csak annyit, amit elmondtam, hogy Hollandiában már megszületett a döntés, petárda, kész, hazamehet a közönség meccset lefújni.
1: Így van. Ez gyakorlatilag azt mondom, hogy ezt csak el kell valakinek indítani.
0: Igen, hátha.
1: És hátha addig jó, ameddig szigorítanak, nem akkor, amikor már komoly balesetek történnek.
0: Igen.
1: És akkor kapkodunk fejletetten.
0: Jó, Dénes, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót, és nem csak a hétvégére, hanem egyfolytában. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen. Kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét. Nálunk ezen a héten a 17. kerületben csütörtökön volt elfogadható idő, késő este jött eső szélviharral, illetve aztán péntekre villanóra ilyen 5 órától 10 óráig viharmentesen bátakozó erősségű eső.
0: Hát most már legalább kifigbújik a nap, úgyhogy meg vagyunk. Köszönöm még egyszer, Dénes.
1: Én is köszönöm szépen. Mindenki vigyázzon magára és másokra is.
0: Így van. Szervusz, köszönöm. Te jót.
1: Szervusz, Gábor, viszontlátásra.
0: És akkor, ahogy megbeszéltük Csernyák Istvánnal, akkor jöjjön a Sweet Dreams.

0: Akkor már is folytatjuk a dolgokat és a tippelést is, mert hogy szerencsére, és nagyon örülök neki, itt van a vonalban Szent Miklós János, és köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Halló, halló!
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgató társakat is.
0: Hát akkor hajrá, csak ezt tudom mondani. Milyen idő van Berettyóújfalun?
1: Hát reggel volt egy nagyon pici kis eső, de itt hetek óta semmi. Minden nap van, mit tudom én, egy ilyen 2 percig tartó eső, aztán semmi az égvilágon, tehát a szárazság sajnos tovább tart. És ugye hagyományosan, hogyha Újfaluban van valami szabadtéri rendezvény, akkor mindig van eső.
0: Igen, és ugye most?
1: Tavaly is így kezdtük, csak tavaly a térről jelentkeztem be, mert most is van a Tájakházak Ízek Fesztivál a Szent István téren. Tavaly sikerült onnan bejelentkeznem, most megijesztett ez a kis pár szem eső reggel, és nem indultam el, de a bejelentkezésem után szerintem ki fogunk menni a feleségemmel, és kicsit bele kóstolunk remények szerint a kajákba is, mert ugye ilyenkor főzőverseny van. Aztán délután meg mindenféle programok lesznek, és este 7-től lesz a Hősök
0: koncert. Jó, hát akkor az nagyon-nagyon klassz lesz mindenképpen.
1: Hát itt mindig zajlik valahogy az élet. A nyár az folyamatosan mindenféle kulturális programok voltak, vagy a kultúrház udvarán, vagy a mozi udvarán kialakított nézőtérre látott ilyen jó kis szabadtéri színpad van. A múltkor már meséltem, hogy ott is különböző koncerteken vettünk részt. Úgyhogy hál' Istennek az idősebb embereknek, mert ugye mi érünk rá inkább a programokra elmenni, van mindig valamilyen rendezvény, és hát mindig ugyanakkor az arcokkal találkozunk.
0: Hát ez így van. Na, hát akkor, ha sikerült hallgatni, akkor ugye megvan, hogy Liverpool Fulham, ma délután 4-kor van egyébként, és akkor én írnám a tippeket, amennyi eddig megvan.
1: Na, akkor mondom, Arival kezdünk.
0: Igen, Ari.
1: 2-0.
0: 2-0, csak zárójelben közben megérkezett Sárkány Feli tippje is. Ő azt mondta, hogy 3-0. Igen, megyünk tovább.
1: Na hát, akkor Zsiga is 3-0.
0: Na hát, ezt mintha megbeszélték volna, 3-0.
1: Zita 2-0.
0: No csak, megváltoztatta?
1: Hát azért mindenki Liverpool győzelmet vár.
0: Igen. Hát nem véletlenül a tabellán elfoglalt helyeket is figyelembe véve. Igen.
1: Aztán Csabi 2-1.
0: Csabi 2-1.
1: Imi 3-1.
0: Imi 3-1.
1: Imi 2 típje hiányzik egyelőre. Majd. Imi 3-2-1.
0: Imi 3-2-1.
1: Jóska 2-0.
0: Jóska 2-0, igen.
1: Pisti Andris hiányzik. Sanyi 2-1.
0: Pillanat, Andris, csak azért fölírom, aki hiányzik. Te, Sanyi?
1: Sanyi 2-1.
0: Igen, 2-1.
1: Ági szintén 2-1.
0: Ági 2-1.
1: Feri 3-1.
0: Nagyon sokan mondanak 3-1-et egyébként.
1: Gergő 1-0.
0: Gergő 1-0, igen.
1: És akkor a végén én kicsit kiszaladt a ceruza, 4-0.
0: Az könnyen lehet, voltak mások is, akiknek kiszaladt a ceruza, úgyhogy ez mindenféleképpen üdvözlendő. És akkor, hát miután mondta, hogy sikerült hallgatni, azért itt sok minden elhangzott, és hát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen egy-egy mondatot megér itt a következő néhány percben. Ezt még nem mondtam el, most csak a rendkedvéért mondom, hogy a múlt héten erre a Fradi Újpest meccsre valami, azt hiszem, rekord is. 54 tipp érkezett. És ebből találták el mindenféleképpen összesen 4-en, és csak gratulálok, mert hát ugye a 4-ben volt ott Berettyóújfalu is, ugye, János?
1: Gratulálok. Igen.
0: Hát ha hallotta a sorsolást, akkor mindenféleképpen ez volt.
1: A játék a lényeg.
0: Persze, csak sajnos a nyeremény a győztest, a Gabit nem tudtam fölhívni. Ő patikus, de hát nyilván dolgozik, ez volt. Na jó, hát akkor itt van a, mondom, a Fradi ügybe, én már nem annyira akarok belemenni, hanem sokkal inkább, hogy azt hiszem, hogy, és ezt ma már nem először mondom, hogy ez az atlétika, ez fantasztikus.
1: Hát nem nagyon foglalkoztam vele, megmondom őszintén, mert ugye...
0: Há, munka van.
1: Egyéb más elfoglaltságok voltak itthon most hétvégén. Inkább annyi, hogy ugye nem volt még szó, és akkor legalább annyit engedjen meg Gábor, hogy akkor a kedvenc sportágammal kapcsolatban, hogy volt egy női válogatott felkészülési mérkőzés, ahol az első meccsen 1-1 lett, az ukránokkal játszottuk ezt a páros mérkőzést, aztán a második meccsen sajnos kikaptunk 3-0-ra, és most ugye volt egy futszalforduló, most kimarad egy, mert a válogatottnak szintén ugyanott a Budaörsön az Aranit Csarnokba, a férfi futszal válogatottnak. Halló?
0: Igen, itt vagyok.
1: Ja, csak furcsa egy sípolás, azt hittem megszakadtunk.
0: Nem tudom, miért én azt nem én.
1: Ja,
0: most,
1: akkor
0: én nem
1: lehet, hogy valaki hív, nem érdekes. És akkor a futca válogatottnak lesz most 17-én meg 19-én Üzbegisztánnal egy szintén egy ilyen felkészülési mérkőzés. Hát elég sok fiatal lesz most a csapatban, mert ugye nem FIFA napon játszuk a meccseket, és emiatt a külföldön játszó magyar válogatottak, ugye elég sokan kiszerződtek nagy részük Lengyelországban, ők ugye nem jöhetnek haza, úgyhogy most kipróbálja legalább a fiatalokat a mester, hogy a EB sorozatra megfelelő csapat álljon majd rendelkezésre. Ez is Budaörsön lesz, mint ahogy mondom, a Aramis csarnokban. Volt terv, hogy föl kéne feladni, de aztán végül is úgy néz ki, hogy nem tudunk menni.
0: Na hát, van ilyen. Na hát atlétika, hát igen, de hát akkor most itt van a futball, itt van a Magyar Kupa, és hát az atlétika mellett én azt hiszem, hogy azért, és erről is szó volt itt délelőtt, itt voltak a kosárlabdázó lányok, szóval sok minden magyar vonatkozású esemény volt, és mindenhol helytáltunk, és ezt most már hétről hétre el tudjuk mondani.
1: Hát itt a kosarasok volt az, ami kicsit most úgy kiugró volt a teljesítmény, hogy hosszú idő után ugye nem jutottak ki világversenyre, és az amerikaiaktól ki lehet kapni.
0: Hát na-na.
1: Tehát ők azért ott vannak a toppon mindig, úgyhogy láttam is képeket a repülőtérről, hogy nagy-nagy öröm volt, mert azért hosszú idő után végre ugye világverseny, és igazából nem szerepeltünk rosszul.
0: Bizony, mindenféleképpen. Szóval azért mondom, hogy mondom, atlétikában is akkor itt van a kézilabda is itt volt, és az előbb, amit Dénes elmondott, ez a gyerekeknek boxpatch, meg boxverseny, azért ez nagyon érdekes. Tényleg. Egyébként ott most, ha már szóba került itt Berettyóújfalu, és tényleg ott minden héten van valami jeles esemény, és azt hiszem, hogy erre büszke is lehet a falu, mert nem mindenhova tudnak ennyi rendezvényt meg koncertet elvinni. Hát akkor ezek szerint ott rend van. Jól mondom?
1: Hát a kultúrházasok, akik ugye szervezik ez a Berettyóújfalu kulturális mindig elfelejtem a nevüket, csak én úgy szoktam őket írni, hogy BKV, mert a rövidítésük.
0: Igen, Budapesti Közlekedési Vállalat.
1: Igen, de az ők rövidítésük ennek felel meg, és nagyon elhivatott szakemberek dolgoznak ott, úgyhogy hagyományosan, ugye mondom, vannak ezek a zenés nyári esték, ahol helyi együttesek is tényszerűen mindig fel szoktak lépni, aztán nagyon jó nálunk a néptánc, a Bajnóca néptánc együttesek, ők ugye járják a világot is, ők is nagyon, nagyon jók. Aztán vannak itt mindenféle idős klubok, nyugdíjas klubok, akiknek mindig van valami rendezvényük, tehát nincs olyan hétvége, hogy valamilyen program, illetve hát hétközben is szokott lenni, hogy ne legyen valami program. Ez már most évek óta ez a nyár ez így telik, hál' Istennek nálunk, és hát ugye az ember elért, megérte a nyugdíjkorra, tehát most egy kicsit jobban ráér arra, hogy elmenjen ezekre a rendezvényekre.
0: Így van. Hát rendben, akkor én csak azt tudom mondani, hogy akkor jó hétvégét mindenféleképpen, és hát amint lehet. Én mondom, én nem nagyon szoktam tévét nézni folyamatosan, inkább csak csinálom. Na, a viccet félre téve, de mondom, ez az atlétikai közvetítés, ez egyszerűen fantasztikus. Hát aztán meg itt elmondtam a mai éreket, hogy itt is van azért, hogy Győrben beázik a csarnok, és abba kell hagyni a meccset. Szóval kézilabda.
1: Jaj, hát attól eldobtam az agyamat. Ugye? Hát azért, bocsánat, nem tudom, az pedig egy egész korszerű csarnok, jól emlékszem, a Magvasi csarnok. Valamikor a Győr ott játszott a futsal meccseit, még létezett a futsal csapat. Nem tudom, mi történhetett. Hogy valami ott, nem tudom, nem figyeltek valamire oda. Ugye megpróbálták, hogy átvigyék a nagy csarnok az új csarnokban, nem is értettem, hogy milyen ott játszották a meccset.
0: Igen, igen.
1: De ugye állítólag amiatt, hogy nem egyforma a borítás a két pályának, az baleset veszélyes,
0: hát
1: és a bírók nem, a játékvezetők nem járultak hozzá.
0: Igazok is volt.
1: Akkor újra lejátszák a meccset. Ez nagy derbi lesz, úgyhogy igazából gondolom, hogy akik jeggyel rendelkeztek, valószínű, hogy a következőre is bemehetnek ugyanabban a jeggyel, legalábbis aki lenne tisztességes. Aztán hát majd látjuk, hogy mi van. De azt pedig terveszem, hogy megnézem, és ugye érdekes, hogy néz az ember a tévét, és akkor bocsi, beállszik a csarnok.
0: Ami biztos nem tegnap romlott el, úgyhogy majd biztos ott is lesz egy-két hozzászólás, mert nem egy nap alatt romlik el a tető. Jó, na hát akkor János, akkor én nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tudtunk beszélni, és csak további mindenféle, ahogy mondták a koreaiak, kiemelkedő munkasikereket tudok kívánni.
1: Hát most megyünk, belekóstolunk.
0: Ezért mondom. És jó
1: étvágyat.
0: Jó étvágyat.
1: Most ilyenkor a Szent István téren olyan illatok vannak, hogyha valaki nem éhes, akkor is meg fog éhezni.
0: Most nyeltem egy nagyot. Jó. Köszönöm, hogy itt volt, minden jót mindenkinek.
1: További jó műsorvezetés, viszont hallásra.
0: Ezek a tippek is megérkeztek tehát, és akkor következzék Little Richard méghozzá azért, mert hát ugye most még csak 12-e van, de annak idején 1955-ben szeptember 14-én rögzítette az első felvételét Little Richard, és hát ugye már kitalálták. Ez volt a Tutti Frutti.

Már elnézést kérek, drága jó hallgatók, de ezt muszáj lekevernem, mert úgy látszik, hogy ez a felvétel az idők során egy kicsit elkopott, és egy kicsit recseget ropogott, de hát akkor én folytatom egy másikkal, és maradunk még az évfordulónál, már csak azért is, mert egy nagyszerű asszonyról van szó, Roknagyi, és sok mindennek hívták. Ez egy kicsit későbbi időpont már természetesen, és nem megyünk vissza azért ennyi évtizedet, de néhányat azért mindenféleképpen említeni kell, mert hogy 1989 a dátum, amikor is Tina Turner kiadta a Fine Affair című lemezét. Hát következzék akkor Tina Turner.

0: Nem sokára 3/4-12 kedves hallgatók, de tippek azok változatlanul érkeznek. Jöttek, és akkor a vonalban Sárosi Ágikat sok szeretettel üdvözlöm a vonalban. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Hát most akkor újra itthonról Budapestről.
0: Igen, igen, itthonról Budapestről. És
1: 8 órája, vagy 169 órája, akkor még a Barcelonában jelentkeztem.
0: Igen, igen. Hát ennek nagyon köszönöm, és ezért is sikerült nemzetközi műsort csinálni a múlt héten Barcelonából, Popovics Laci Rodosz szigetéről, úgyhogy nagyon jó volt. Hát nem teszem föl azt a buta kérdést, hogy milyen érzés volt, és milyen volt Barcelonában. Nyilvánvalóan családilag is mindenféleképpen, és az egy gyönyörű város. Hát akkor a következő utazás

0: vagy szerencsém volt, mert az kell az élethez, de nagyon, nagyon pontosan mentem is, megjöttem is, és nagyon jó volt. Na.
1: Így van. Ági, akkor annyi, miután szalad az idő, de mindenféleképpen, miután a MOL Magyar Kupa nagyon-nagyon-nagyon sok meccs van, itt nincsen itthon az NB1-ben most forduló, ellenben Angliában Szoboszlai Dominikéknek van, tehát Liverpool és Fulham, annyit könnyítésül, hogy a Liverpool 6., a Fulham meg körülbelül 19. a tabellán. Erre mit tippel?
0: Hát magyar játékos, illetve játékosok vannak benne, egyértelműen a Liverpool, és akkor legyen egy 2-1-es győzelem.
1: 2-1, be is írtam már is. Ági, köszönöm szépen a jelentkezést, és külön köszönöm azt, hogy Barcelonából is sikerült helyzetképet adni. Akkor jó hétvégét, és jó hétvégét.
0: Volt hallani a magyar hangokat, és így bekerülni az adásba.
1: Viszont hallásra, Ági, köszönöm szépen. Hát akkor megvolt a Barcelona is a múlt héten, de hát akkor azért, hát nem is tudom, legyen még azért még egy, már csak azért is, mert itt az évfordulókkal azért nagyon szépen meg vagyunk folyamatosan. Hát hogyha már volt itt Little Richard, akkor volt itt Yesterday, és hát jöjjön még egy Elvis Presley is, mert hogy 1969-ben Elvis Presley először került a slágerlisták élére, az a Mind című levezével, és ez a dal következik most. Hajrá!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Köszönöm szépen a tippeket, drága jó hallgatók. Lassan-lassan befejeződik a műsor. Popovics László kollégámnak beírtam a 3-2-t, ami nem véletlen, mert ő is mindenféleképpen nem azért, mert még ezt mondja, de időnként el is találja. Hát meglátjuk, hogy most mit hoz a Liverpooli meccs. Első meglepetést, vagy pedig hát eltalálja a 3-2-t. Egyébként volt már egy ilyen tipp ma délelőtt. Hát majd meglátjuk, hogy mire megyünk. Ami az időjárást illeti, azt hiszem, hogy most már mindenki összekapkodhatja magát, és viheti a különféle ruhadarabokat, már csak azért is, mert még a hajnalok, a reggelek azok a következő napokban is hűvösek lesznek, de olyan 20-25 fokig már fog emelkedni a hőmérséklet a vasárnap, tehát holnap jó idő lesz, még hétfőn is, és állítólag, nem állítólag, azt mondták a meteorológusok, hogy a jövő héten csütörtök pénteken, akkor még hát nyarat idéző hőmérséklet lesz. Hát én nagyon remélem, hogy ezt nem csak úgy mondják, hanem így is lesz, mert szeretjük mi ezt mindenféleképpen. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy mindenki vigyen magával azért kis pulóvert, mert ilyen hőmérséklet különbségeknél azt mindenféleképpen hordani kell. Mint ahogy ma reggel is, épp az egyik hallgatónk is mondta, hogy még fűtött a kocsiban, amit nem csodálok. Nekem is reggel beindult a fűtés, pedig nem volt olyan nagyon hideg reggel. Hát persze ahhoz képest, hogy még augusztus, de azért a 10 fok reggel az hát nem valami nagyon biztató. Na minden esetre jó étvágyat az ebédhez, mielőtt még elköszönnék.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Sztárok a poptarisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborra.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: I've said. Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.

0: legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
1: Ottarisznye.hu.
2: Yes.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hello, drágám! Nem tudom, de hogy vagy ezzel? Nekem már nagyon hiányzott az a minőségi idő.

amit abban az állapotban töltünk. Amire a végén azt mondjuk, hogy ez megérte. Kevés ilyen idő van ma a világon. Ezért felszólítok a mindenféle Zeneverzum lakót, hogy ha itt van, akkor tessék hozzánk csatlakozni. Ha csatlakoztál, akkor viszont kezdjük el. Benne vagytok? Én nagyon is.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
2: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Na, Ildikó! Mennyire? Van az annyira. Valeridor!

nagyon bulást! Jó, hogy ez így jó, ahogy van! Hogy ne! Annyira egyedi és annyira! Az enyém 1900.

Te tudod, miről beszél? Te tudod? Ha nem, akkor csukd a szemed, kérlek, majdnem! Ki se hagyjuk! Gyere, koncentrálj ide előre! Gyere, gyere, négyes csakra! Gyere ide! Kutya fáját! De jó, hogy! Gyere, kezdj el megfelni, befelé, befelé megtelni!

Hadd menjen a ház is, gyere! Do it! Csinálj! Jött az egész város, gyere!

Kb. Lassan így érzem magam. Mint Sandra ura. Mint egy szamuráj itt a 21. században. Kilóksz a sorból?

Kívánok innen is nagyon boldog születésnapot neked, Panna! A Zeneverzum világítsa az utadat! Légy rajta mindig boldog, és aki fontos, az szeressen!

látom már! Igen, Ildikó, igazad van. Nagyon sokan hiányoznak ma este. Szalaszét vannak a világban. Mind ma a világ pontosan úgy. Hogy érzed magad ebben az új világban? Amit egyre inkább neked szánnak. Van még lejjebb? Attól tartok.

nem ezen a kis földi bolygón. De most, hogy láttam, hogy ő van ma este, ezért elmegyek. Elvileg nem is tudja, hogy megyek. Meglepetés. A nyílt vizen.

0: az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
1: Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet? Mint a sas a rázuduló vihart, szembefordul vele és fölébe emelkedik. Éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem felfelé emel. Gyökösi Endre.

háttér, meg mindenkit visszahúz ide az, ami ide köti őt a földre. Ha nem, sose volt az övé. És jól is van így. Kotó! Amik vagyunk mi itt?

0: A dolgok változnak, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: Hiszen tudod, hogy lesz több. Több és több. Úgyhogy adsz és adsz. Van valami igazán felemelő abban, ha megpillantjuk azt a virágot vadon, amit korábban csak vázában láttunk. Kétsztetem.
1: Az univerzum változik, de a zene örök.
2: Zeneverzum Hudák Misivel.
0: Hát drágám, remélem legalább így élvezted, mint ahogy én élveztem ezt a mai estét. Lenne még egy, illetve talán még egy ráadás gondolatom itt a végére neked. Az első mindenképpen az, hogy legyen szép az estéd és az éjszakád.

0: ezzel.
1: Engedd el magad.
2: Hát drágám, ez volt a 138. Zeneverzum. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt a végére azért csak összeverődtünk néhányan. Ha valaki lemaradt róla, azt kérek szépen tájékoztasd, hogy azért ezt és ez mellett ne menjen el. Csak úgy mindenképpen hallgassa meg. Én el fogok indulni az éjszakába, elmegyek a Szamán Gabi barátom nyárzáró retro partijára ide a szomszéd faluba, és meg fogom őt hallgatni. A egyre kevesebb barátom marad ezen a bolygón. Egyre többen elköltöznek innen, és ezt nem tudom másképp kifejezni, mint hogy a jelenlétemmel fogom erősíteni őt ott a diszkós pult mögött, és megpróbálok minél több olyan dolgot magammal vinni, ami csak én lehetek. Ezért most felszállok erre a vonatra, és hát ki tudja, hol áll meg. Nagyon-nagyon szeretlek a Lili Detto, és figyelj, amikor tudok, jövök. Oké? Ez a fotel már a miénk.

0: feltétel nélkül szeretni megtisztítja a lelket a sötétségtől. Hát azt gondolom egyébként, hogy nincs is más út, mint hogy előre, és hogy pontosan így járd mindig a saját utadat, és légy büszke rá. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Hudák Lili, Perec Gabi és a többiek üdvözölnek, és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Én meglepem a barátomat, amíg még itt ezen a bolygón megtudom, és ne kelljen nekem a másik dimenzióban. Fogynak a barátaim, ez az élet már ilyen. Drágám, járjuk azt az utat, és legyünk rá büszkék. Na, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok, szeretlek benneteket.
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Poptarisznya. Sláger, sláger után.

0: Szereti a Podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtalisznya.hu.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies. I am the God.

0: hitlistaliszt.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Hol is hallottam ezt a dalt?
3: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.